0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs-vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Cine Music mai adását egy elfeledett western film muzsikájával zárjuk, ez pedig nem más, mint az 1990-es a Winchester mestere, amelynek kísérete az e műfajban csupán 3 alkalommal megforduló Basil Paul Doris nevéhez fűződik. Simon Windsor, a Texasi Krónikák Lonesome Dove minisorozat sikerén felbuzdulva újfent olyan fába vágta fejszéjét, ami a revolver hősök korába repíti a nézőt, de míg előző vállalásával maradandót alkotott, öregbítette a műfaj hírnevét, addig a John Hill forgatókönyvéből vászonra álmodott, a Winchester mestere csupán egy lett a sok közül. Persze kérdés, mi lett volna, ha a történet első, 1974-től formálódó verzióját az eredeti terveknek megfelelően Steve McQueen-nel filmesítik meg, és akkor mutatják be, amikor még volt keletje a westerneknek. A színész halála azonban közbeszólt, a jogok pedig innentől fogva stúdióról stúdióra vándoroltak. A CBS-től a Warnerhez került, ezt követően pedig a Disney is ringbe szállt érte, de végül a Path Entertainmentnél landolt. A Tom Selleck, Alan Rickman és Laura San Giacomo főszereplésével forgatott alkotás annó nem sok pozitív visszhangban részesült. Volt, aki a szereposztásban látta a hibát, más a történet lassúságában, de bizonyára az is közrejátszott a hűvös fogadtatásban, hogy ezekre a filmekre a 90-es években már nem igazán voltak nyitottak a nézők. A Nincs bocsánat, a Farkasokkal táncoló, a Tombstone, a Halott város és a Visszajövőbe 3 üdítő ellenpéldák, de kis szeletét adják a hollywoodi futószalagról akkoriban legördülő vagy nyugaton játszódó projekteknek. Ahogy a műfajtól, úgy a komponista személyétől sem távolodott el a Texasi Krónikákat követően Windsor, és ez utóbbit nagyon jól tette, hiszen így egy újabb, értékes részeket magában foglaló muzsikával állhatott elő Paul Doris. Igaz ugyanakkor, hogy érdemeit nem csak a film fogadtatása árnyékolta be, hanem az is, hogy 1990-ben a Vadászat a Vörös Októberre ihlette aláfestése révén volt hangos tőle a filmvilág. Előző westernjéhez hasonlóan ezúttal is szerzett egy olyan fő témát, ami varázslatosabbá teszi az elénk táruló tájat, egyfajta nosztalgikus érzést kölcsönöz a korszaknak, de a kíséret a vérbeli akciónak sincs híján. A szimfonikus zenekar mellett az ilyen esetekben előszeretettel használt banjo és gitár színesíti a szkort, a mű egészét pedig úgy lengi át az Elmer Bernstein, Dimitri Tionkin és Ennio Morricone által lefektetett alapokon nyugvó western stílus, hogy közben folyamatosan érezni rajta Paul Doris egyéniségét. Az aláfestést az Intrada jelentette meg először, majd 15 évvel később a Prometheus Records állt elő a bővített változattal, aminek nem csak a közel duplájára nyúló játékidő vált az előnyére, hanem az is, hogy a tételek kronológiailag helyes sorrendben kerültek rá. Következzen most egy kis ízelítő Basil Polidoris, a Winchester mestere ihlette muzsikájából, amelyről az idén 20 éves filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A zenei részletek előtt elbúcsúzunk, megköszöni figyelmüket a szerkesztő Varga Ramona, a Cine Music szakmai partnere a filmzene.net és a műsorvezető Hávarka Marian. További jó pihenést kívánunk, és ha tehetik, hallgassanak bennünket a jövő hétvégén is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható

0: zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Korábban említetted az UV-sugárzásból fakadó akut szempanaszokat. De mi a helyzet a hosszú távú következményekkel?
2: Az UV-sugárzás hosszú távon fel tud gyűlni a szervezetben, így a szemben is. Például a szemlencsénk az egy olyan zárt burokban van, és olyan fehérjéket tartalmaz, amit ha az UV-sugárzás ér, akkor azok folyamatosan, kismértékben károsodnak. És ezek idővel összeadódnak, tehát hogy nem tudnak lecserélődni ezek a fehérjék. Ezek a krisztalinnak nevezett fehérjék nagyon szépen vannak, szabályosan vannak elrendeződve a szemlencsében, és ezek biztosítják azt, hogy a szemlencsénk rugalmas, átlátszó legyen, ami a szemen belül egy vékony ilyen pókhálószerű függesztő rostrendszerrel egy izomkötekhez csatlakozik. És akkor ez a kis izmocska a szemen belül ezekkel a függesztő rostokon keresztül meg tudja mozgatni ezt a rugalmas szemlencsét az élet során, és ezáltal tudunk élesen látni távolra, és hogyha az alakját változtatja, domborúbb lesz, akkor a dioptriája is változni fog, és ezáltal akkor mondjuk közelre is jól tudunk látni. De az UV-sugárzás hatására ezek a fehérjék károsodnak, összecsapzódnak, denaturálódnak, és ezáltal az átlátszóságuk csökken, merevebbé válnak, és ezek nem tudnak lecserélődni. Ellentétben mondjuk a bőrünknek a felszíni rétegével, ott ha leég a bőrünk az UV-sugárzás hatására, az utána lecserélődik.
1: Ez látható? Tehát ez egy vizsgálat során megnézhető?
2: Igen, a szürke hályagot ezt a szemészeti vizsgálat során látjuk, hogy a szemlencsének az átlátszósága nem fehéres, szürkés, hanem sárgás, vagy sárgás-barnás.
1: Akkor ez már maga a szürke hályog?
2: Ez már maga a szürke hályog, igen. Igen.
1: Tehát az UV-sugárzás okozhat szürke hályogot?
2: Hát összetett kérdés, de igen. Részben igen. Tehát elsődlegesen ugye úgy ismerjük, hogy a szürke hályog az korral kialakuló eltérés, és döntően így is van. Azonban vannak tanulmányok, amelyek kimutatták, hogy a szürke hályogoknak körülbelül 20%-áért akár, tehát a korai szürke hályog kialakulásáért az UV-sugárzás is felelős. Hát emiatt is érdemes védeni, illetve azt is kimutatták tanulmányok, hogy lassítható a már kezdődő szürkehályog, kialakult szürkehályog, lassítható a további UV-védelemmel, tehát hogy ne tegyünk rá.
1: És mit értesz korai szürkehályog alatt?
2: Az életkorhoz viszonyítottan korábban kialakuló, tehát habár a szemlencsénknek az alakja, ez a merevsége, meg a rugalmasság olyan 40-45 éves korban elvesztődik, és akkor érzékeljük azt, hogy nem elég hosszú, úgymond a kezünk, tehát távolabb akarjuk tartani az olvasnivalót, mert ugye ezek az izmocskák hiába húzódnak össze a szemen belül, és próbálják a szemlencse alakját megváltoztatni, hogy több dioptriát biztosítsanak közeli távolságra, nem tudják, már merevvé válik, ezt diszfunkcionális lencse szindrómának is hívjuk, ez gyakorlatilag a szürke hályognak az előszobája. A 40-45 éves korig körülbelül ott szokott lenni. 55 éves kor felett ott már általában valamilyen szintű szürke hályog szinte minden esetben van, és akkor ez a köztes időszakban a 45-55 között, de azért nagyfokú variancia van, tehát most általánosságban mondom, tehát ha ez idő alatt, tehát ha valakinek 40 éves kor alatt, vagy 45 éves kor alatt van szürke hályogja, az mondhatni, hogy korai szürke hályogról beszélünk.
1: Hát akkor már csak ezért is érdemes a szemünket védeni.
2: Igen.
1: A szürke hályogon kívül milyen egyéb betegségekhez járulhat hozzá az UV-sugárzás?
2: Ami szintén ilyen hosszú távú felgyülemlett UV-sugárzásnak tudható be, az a szemfelszínen egy ilyen kötőhártya elfajulásos betegség, valamint a kúszóhályog, ami a szaruhártya felszínére rákúszó ilyen szövetszaporulat. mind a kettőt műtéti úttal lehet eltávolítani, de hasonlóan a szem felszínen a kötőhártyán megjelenhetnek olyan pigmentált foltok, amiből aztán daganatos elváltozás is kialakulhat. A szemhéj bőrén is kialakulhatnak a daganatos eltérések az UV-sugárzás hatására, valamint a szemgolyó belsejében is, részben az üvegtestben is megjelenhetnek összecsapzódások, üvegtesti homályok, másrészt akár az érhártya, a szemgolyó belsejében levő érhártyának a daganatos betegségeihez is vezethet.
1: Ezek fájdalmasak? Vagy mikor észleli az ember?
2: Általában ezek nem fájdalmasak.
1: Ja, hogy nem
2: tehát
1: fájdalmas.
2: Egyik se. Tehát az akut eltérések azok fájdalmasak, vagy jelentős panaszt okoznak, de az összes többi ezen kívül nem. Nyilván, hogyha már bizonyos mértékű daganatos eltérés, vagy az elfajulás, akkor begyulladhat, piros lehet, és akkor másodlagosan okozhat fájdalmat, de a kialakulás az jellemzően nem okoz semmi.
1: És akkor ez esetben egy szemészeti szűrés alkalmával derülhet ki?
2: Igen, szemészeti szűrés, vagy észrevesszük azt, hogy tükörben nézve, hogy a bőrünkön, a szemhéj bőrén valami megjelent, vagy a szemfehérjén megjelent valamilyen eltérés. Hát általában ezek.
1: És akkor ehhez mind az UV járó hozzá.
2: Így van, ezek az UV-nak egy jelentős, tehát az oki tényezők közül az UV egy jelentős hányadban felel. Azon kívül tudjuk, hogy más okok is szerepelnek.
1: Jó, hát akkor is én úgy gondolom, hogyha csak ahhoz hozzájárultunk, hogy egy ember most a nyáron hordjon napszemüveget, akkor az már elég jó.
2: Igen.
1: De remélem, hogy többen teszik ezt. Jövünk vissza dr. Gergely Róbert szemész szemsebésszel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Ugye említetted azt, hogy szürkehályog kialakulhat korán, akár annál is, akit sok UV-sugárzás ért. Ez egyébként meglepő információ lehet sokaknak, nekem is. De vajon mi a különbség a szürkehályog terápiájában, műtétjében azok között, akiknél az életkor miatt alakul ki, és azok között, akiknél az UV-sugárzás miatt történik mindez?
2: Az, hogy a szürkehályog egy korral kialakult folyamat, vagy egy anyagcserebetegség, vagy egy UV-sugárzás miatt alakult ki, terápia szempontjából nincs érdemi különbség. Tehát az egyedül ismert hatásos kezelése a szürkehályognak az a szürkehályog műtét. Hát ebben az esetben ugye az történik, hogy a szemlencsénknek a döntő részét kicseréljük egy akril műlencsére. Ez úgy kell elképzelni, ugye a szemlencsénket, ha egy szilvához hasonlítjuk, akkor ennek a szilvának a héját a műtét során meg kell tartanunk, és annak az egyik felszínén végzünk egy kereknyílást, és a belső részét, a húsát távolítjuk el, a szürkehályogot, az elszürkült homályos fehérjéket tartalmazó szemlencsét, és akkor ebbe a vékony hártyába, átlátszó hártyába, vagy lencsetokba ültetjük bele az akril műlencsét, ami egy biokompatibilis, életünk végéig kiszolgáló anyag, nem okoz gyulladást, nem kell cserélni. És ezekből a műlencsékből aztán több fajta is létezik, ugye a legismertebb a monofokális vagy egyfókuszú műlencse, ezzel ugye távolra biztosítunk jó látást. De talán mielőtt ezt részletezném, elmondanám, hogy ugye a szemnek az összfénytörését, összdioptriáját adja a szaruhártya, a szem előső része és a szemlencse. És amikor az egyikhez hozzányúlunk, tehát a szemlencséhez hozzányúlunk, mert szürkehályogos, kivesszük, akkor megváltoztatjuk az egész fénytörését a szemnek. Tehát ezáltal az, hogy mondjuk valakinek volt egy mínuszos dioptriája, vagy volt egy cilinderes szemüvege, az a műtét után lehet, hogy megszűnik, vagy lehet, hogy más mértékű lesz, és ezt nekünk helyettesítenünk kell egy műlencsével. És általában a legegyszerűbb formája, mint említettem, ez az egyfókuszú lencse, ezzel ugye távolra nem fog kelleni hordani szemüveget a műtét után, de ezen kívül vannak már olyan újabb lencsék is, amik köztes vagy akár semmilyen távolságra sem kell majd lencsét hordanunk. Ismert talán az, hogy ha valaki teljesen szemüveg független akar lenni a szürkehályog műtét után, akkor egy multifokális vagy trifokális lencsét kért, hogy ültessünk be. Ezek a lencsék jók voltak, vagy mai napig is jók, azonban van egy hátrányuk, ugyanis ezek úgy oldják meg azt, hogy közelre is, köztes távolságra is, közelre is biztosítsanak jó látást, hogy különböző ilyen gyűrűk, sávok vannak a lencse anyagába beépítve, és ezáltal elhajlítják a fényt, és így érik azt el, hogy a belső fény különböző távolságokra is hasznosuljon. Viszont ennek hátránya az, hogy egyrészt elvesztődik a fény ereje a különböző távolságokra, másrészt pedig, hogy szóródások, fényszóródásos panaszok jelenhetnek meg ezeknél a gyűrűknél. És hát pont emiatt egy mérföldkő történt 2025-ben, amikor is két cég is elérte azt, hogy ilyen gyűrűmentesen, tehát tisztán optikai elven meg tudják azt valósítani, hogy a fény elhajlik valamilyen szinten a köztes és az olvasó távolságra, viszont ezek a gyűrűk nélkül. Tehát ezek az új generációs multifokális lencsék, vagy multifokális pro lencsék. A pro egyébként ebből azt jelenti, hogy tisztán optikai elven történő technológiát alkalmazó lencse. Ezekkel közel elérhető az, mint egy 30 éves szemnek amit egy 30 éves szem lencséje tud, tehát hogy távolra, köztes távolságra és olvasó távolságra is jó látást biztosít, anélkül, hogy lennének káprázásos panaszok, fényszorodásos panaszok, vagy hogy szürkületben, vagy gyengébb fényviszonyok mellett rosszabb legyen a látás, mint például ugye a hagyományos multifokális vagy trifokális lencsékkel, úgyhogy ezt már nagyon régóta várta a szakma, hogy ezek a lencsék megjelenjenek, és ezek Európában jelentek meg elsődlegesen, Magyarországon is elérhetőek ilyentől, úgyhogy örülünk, hogy ezzel is tudjuk növelni a szürkehályog műtét utáni betegeknek a nem csak a látóélességet, hanem az életszínvonalát is.
1: Lehet cserélni a lencsét? Tehát akár mondjuk azért, mert valakinek panaszt okozott eddig, és akkor szeretné az új technológia mentén? Ezt csak így eszembe jutott.
2: Igen, szükség esetén lehet cserélni, de ez abszolút nem egy rutin eljárás. És hogyha
1: az
2: valakinek
1: van,
2: beütetnek egy műlencsét, és az első hónapokban, az első 2-3 hónapban ez kifejezett panaszokat okoz, akkor érdemes ott rögtön kicserélni ilyenkor, ugyanis még ki tudjuk úgy hámozni ebből a műlencse tokból, hogy aztán az akár alkalmas legyen egy másik típusú, szintén ilyen prémium műlencse befogadására, azonban ha már több hónap, több mint 3 hónap telt el, ez a vékony hártya, ez ráhegesedik, ez is a célja, ugyanis stabilan kell tartsa ezt a műlencsét, de ha ráhegesedik, akkor már ezt csak úgy mindenestől tudjuk eltávolítani, és ilyen esetekben általában már ezeket a prémium lencséket nem tudjuk úgy beültetni, hogy ez megfelelő látást biztosítsanak, tehát ilyenkor általában csak az egy fókuszú lencséket helyezzük be. Tehát megszüntetjük ezeket a panaszokat, ha valakinek mondjuk ilyen trifokális lencsét ültettek be, és az nagyon zavaró fényjelenséget okoz, kiszedjük, de akkor már nem egy multifokális prót teszünk be, hanem egy hagyományos egy fókuszú lencsét.
1: Jó, hát az viszont örömhír, hogy dolgoznak a kutatók, és akkor egyre jobb technológia áll rendelkezésünkre, egyre jobbak lesznek ezek a lencsék. Hiszen mindenki tud elér a szürkehályog. Igen. Végül is. Elég ideig kell élni hozzá. Jövünk vissza dr. Gergely Róbert szemész-szemsebésszel.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. Az előbb a lencsékről beszélgettünk, és eszembe jutott, hogy a szemüvegeknél használnak olykor cilindert, tehát vannak ugye cilinderes szemüvegek, amiket hol javasolnak az orvosok, hol nem tudom, mitől függ, mindegy. De hogy ez a lencséknél is érvényes? Tehát ott is van cilinderes lencse?
2: Igen, nagyon jó kérdés, valóban. Tisztázzuk azt, hogy mi is végül is a
1: cilinder.
2: Mi is a cilinder, és ahhoz meg kell értenünk azt, hogy ugye, ha valakinek pluszos vagy minuszos a szeme, az azt jelenti, hogy a fény az ideghártyára, az vagy pont az ideghártyára esik, akkor nincs szemüvege, vagy ha az ideghártyánál hamarabb fókuszálódik, gyűlik össze a fény, akkor minuszos valakinek a szeme, ha meg úgymond távolabb, tehát a szem mögött képződne élesen a fény, akkor pluszos lenne. Ha pedig az van, hogy a szem felszíne, ez abban az esetben van ez az egyszerű helyzet, hogyha a szem felszíne egy egyenletes gömb felszín alakú. Hogyha a szem felszíne egy rugbilabdához hasonlít, inkább nem egy focilabdához, akkor az azt jelenti, hogy valamelyik irányban nagyobb a görbülete a szemnek, a szem felszínnek, ezáltal a sugarak jobban megtörnek az egyik irányba, a másik irányba pedig kevésbé. Ennek az a következménye, hogy torz lesz a szemfelszín. Ezt úgy is el lehet képzelni, mintha mondjuk vetítenénk egy filmet, és akkor a projektor az nem párhuzamosan helyezkedik el a néző fele, hanem egy kicsit ferdén. És ezáltal a kép így egyik fele torzabb, tehát kisebb vagy nagyobb, mint a rámerőleges fele. És akkor ezt tudjuk mi korrigálni a szemüvegben a cilinderes lencsével, tehát ott, ahol jobban görbül, ott a szemüvegben pont az ellentéteset csiszoljuk be, ahol meg kevésbé, oda meg több dioptriát, nagyobb görbületet csiszolunk be, és ezt hívjuk ugye a korképet asztigmatizmusnak, vagy hát hibásan szemtengelyferdülésnek, mert nincs köze a szemtengelyének semmilyen ferdüléséhez, de ez sajnos így lett elnevezve, és akkor a cilinderes szemüveggel tudjuk ezt korrigálni, és ez valóban a műlencséknél is létezik, tehát mondhatni, hogy egy negyedik kategória, de mégse teljesen helyes az, hogy egy külön kategóriaként említsük az úgynevezett tórikus lencséket, amik valójában cilinderes műlencsék, csak a szakma ezeket tórikusnak nevezi, mert tehát a monofokális, a nyújtott fókuszú és a multifokális lencsék mellett beszélhetnénk a tórikus műlencsék kategóriájáról is, de ugyanakkor ezek a cilinderes lencsék, ezek bármelyik alaptípusnál beépíthetőek. Tehát a monofokálisnál is van tórikus változat, az új generációs multifokális lencséknél is van tórikus változat, és ezt úgy gyártják be egyénre szabottan, tehát az egyedi igényeknek megfelelően, méréseknek megfelelően korrigáljuk a szem belsejében a dioptriát, és ugye van egy adott összdioptriája a szemnek, amikor pedig a szürkályog műtét megtörténik, akkor kivesszük ezt a szemlencsét. És előfordulhat az eset, hogy a műtét előtt nem volt szüksége a szemnek cilinderes szemüvegre, és a műtétet követően pedig, vagy a műtét során be kell ültessünk egy olyan lencsét, amiben cilinder is van. Ez azért van, mert ahogy korábban említettük, a szem összfénytörését, azt egyrészt a szaruhártya, a szem előső átlátszó rétege és a szemlencse adja. És egy pici cilinderes rész van a szaruhártyába is, és egy azzal ellentétes pici cilinder van a szemlencsébe is általában, ami ez mondjuk kompenzálja egymást, vagy ad egy bizonyos fokú, ha ennek egyensúlyzavara van, akkor van egy bizonyos fokú cilinderre szükség. De amikor az egyiket kiszedjük, akkor teljesen megváltozik a képlet, és akkor lehet, hogy több cilinderre van szükség, vagy egyáltalán nincs cilinderre szükség. Tehát az a lényeg, hogy ha valakinek van egy ilyen jellegű műtét, akkor az adott szürkeályog előtti mérések, amit lencsetervezésnek hívunk, azok határozzák meg pontosan, hogy kell-e vagy nem ilyen tórikus műlencse.
1: Ami ugye a cilindert jelenti.
2: Ami a cilindert jelenti.
1: Ha csak a lencséknél ott tórikus. Most mi az oka annak, hogy a szemészek véleménye, mintha eltérő lenne a cilinderről? Nem tudom, lehet, hogy ezt csak én tapasztaltam. Tehát, hogy van, aki ajánlja, van, aki azt mondja, hogy nem kell.
2: Igen, hát ez részben azért van, mert ezelőtt pár évvel ezek a cilinderes vagy tórikus lencsék még nem léteztek. Tehát a másik meg az, hogy azért legalábbis Magyarországon az állami ellátás keretein belül a cilinderes lencsét csak néhány éve, és ott is csak egy bizonyos dioptria felett támogatja a társadalom biztosítást.
1: De én most a szemüvegről beszélek. Tehát, ja, hogy a szemüvegnél, persze, ja, nem a lencsénél, a szemüvegnél is. Tehát, hogy önmagában a cilinder, mint olyan, ami ugye ugyanazt jelenti, mint a tórikus. Tehát, hogy a cilinder, az mitől ilyen kérdőjeles?
2: Hát igazándiból nem csak a cilinder kérdőjeles, hanem az, hogy amikor megmérjük, amikor szemüveget írunk fel, az, hogy pontosan mit mérünk, és milyen a szem paramétere, és hogy mit fogad el a szem, az azért nem mindig egy és ugyanaz. És bizonyos kisfokú dioptriáknál, tehát hogyha olyan mértékű a cilinder mértéke, hogy nem okoz lényegi torzulást a képben, akkor nem biztos, hogy a szem és az agy kényelmesnek érzi, hogyha felírunk egy teljesen kikorrigált szemüveget az illetőnek. Uh-huh. Tehát annak ellenére, hogy úgymond egy szemmel nézve és a táblán jobban meg tisztában látja, azt két szemmel nem biztos, hogy elfogadja, vagy kényelmesnek érzi.
1: Értem, értem. És akkor ugyanezek a dilemmák merülhetnek fel a műlencsénél is, a tórikus műlencsénél.
2: Nem, ott egyszerűbb a helyzet, ugyanis ott a mérések egyértelműen kiszámíthatóvá teszik, tehát ott, amit a mérés ad, azt ott be kell tenni. Ott nincs ilyen megszokási
1: periódus. Nincs választási lehetőség.
2: Hát van választási lehetőség, hogyha valaki nem kéri, akkor ez a cilinder ez meg fog jelenni. Viszont ott nincs megszokási. Igen, néha ezzel is szembesülünk, hogy van egy félreértés, hogy a multifokális műlencséket nem kell megszokni. És ugyanúgy ezeket a tórikus vagy cilinderes műlencséket sem kell megszokni. Tehát teljesen más, mint a szemüveg, mert ez a szembe építjük be, tehát itt egyszerűen sokkal tisztább lesz a kép, és ennyi. Ehhez nem függ a betegtől, úgymond, hogy alkalmazkodik-e sem hozzá, vagy...
1: Ezt jó, hogy mondtad, mert valóban a multifokális lencsénél is ugye mindig van ilyen választás, hogy valaki rosszul van tőle, fáj a feje, panaszokat okoz, tüneteket okoz, hordja-e vagy sem, de hát akkor ugyanígy nem merül fel, mint a cilindernél.
2: Aha. Itt ez nincs a multifokálisaknál. Hozzáteszem, hogy ugye más probléma van ezeknél a régi típusú vagy trifokális, multifokális lencséknél, fényszóródásos panaszok meg kontrasztérzékenység csökkenés, amit ugye az új generációs multifokális prólencsék már kiküszöböltek, de megszokás az egyiknél sincsen, vagy ilyen fejtartási megszokás, ahogy a szemüvegeknél.
1: Óriási különbség.
2: Igen.
1: Jövünk vissza a dr. Gergely Róbert szemész szakorvossal.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész. A szürke hályog vajon újra kialakulhat-e, mondjuk visszanőhet-e, ha már egyszer megműtötték?
2: A szürke hályog műtét után a szemlencse anyaga teljes mértékben el van távolítva, azonban a megtartott vékony szemlencse tokon maradnak olyan sejtek, amelyek idővel akár újra szaporodni tudnak, és ezek, még ha egy nagyon vékony réteget is képeznek a szemlencse tokján és a műlencse felszínén, ezek nagyon zavaróak tudnak lenni. Úgy kell ezt elképzelni, mintha egy átlátszó üvegre rá lenne feszítve egy műanyag fólia. Amikor az tökéletesen rá van feszülve, akkor észre se vesszük, hogy ott van valami. Amikor viszont mondjuk nap hatására egy picit megráncolódik, egy kicsit eltávolodik, felgyűrődik, akkor látjuk, hogy mennyire zavaró, és akkor abszolút homályos torz képet tud adni. Pont ez történik az úgynevezett utóhályognál is, vagy a másodlagos szürkehályognál, amikor is ezek az apró sejtek egy idő után túlszaporodnak, és akkor bekúsznak a látótengely központjába, és a szemlencse tokja és a műlencse között okoznak egy ilyen vékony hártyát, réteget, ami a szürkehályokhoz hasonló panaszokat okoz, tehát homályos látást, fényszóródásos panaszokat. Tehát válaszolva a kérdésre, teljesen nem tud visszanőni a szürkehályog, de egy kezdetleges változata, egy vékony, finom hártya ki tud alakulni akár pár hónappal is a műtét után, de jellemzően ez évekkel utána alakul ki az esetek bizonyos százalékában.
1: És ilyenkor érdemes újra műteni?
2: Igen, ilyenkor tünetektől függően mindenképp érdemes elvégezni egy műtétet, ami jelen esetben egy egyszerűbb beavatkozás, mint a szürkehályog műtét, olyan szempontból, hogy ez már ambulánsan elvégezhető, tehát a vizsgálat napján is akár egy felszíni cseppérzéstenítésben teljesen fájdalommentesen elvégezhető a beavatkozás, és már órákkal utána jó a látás. Ilyenkor külső sebb sem keletkezik, tehát nincsenek azok a megkötések, amelyek szürkehályog műtét után vannak, tehát másnaptól már teljes értékű életet lehet élni. És ennél az utóhályog kezelésnél még megemlíteném, hogy ezt ugye hagyományosan egy lézerrel végezzük, és pont a lencse mögött a hártyát szoktuk megvágni olyan formában, hogy aztán a középső rész az szabaddá váljon, és akkor ennek létezik egy újabb változata is, amikor ezt a hártyát nem direkt módon vágjuk, hanem egy kicsit úgymond mögé lövünk egy speciális lézerrel, és akkor ilyenkor finomabban tud megrepedni ez a hártya. Ezáltal egy szabályosabb nyílást tudunk készíteni, és ugyanakkor nincs kitéve a műlencse sem annak a kockázatnak, hogy rálövünk a lézerrel, ugyanis ugye a műlencsére egy az egyben ráfeszül ez a tok, amin képződik ez az utóhályog.
1: Most még valami eszembe jutott. Ugye beszéltünk a szemüvegekről, az UV védett lemmer ellátott szemüvegekről, de például a műlencse az bírhat-e egy ilyen tulajdonsággal UV védelemmel?
2: Fontos tudni, hogy a beültetett műlencsék, tehát amikor eltávolítottuk a szemlencsét, akkor megszüntettük a szemnek a mélyebb rétegek fele, az ideghártya fele történő UV védelmét is, és ezt mindenképp pótolni szükséges, ugyanis tudjuk, hogy a makula degenerációba is fontos szerepet játszik az UV sugárzás, és ezt minden műlencse, amit alkalmazunk, az tartalmaz ilyen védelmet, tehát életünk végéig örökké védve lesz a szem belső rétege az UV védelem ellen.
1: Ez jó.
2: Ugyanúgy, ahogy ugye a napszemüvegek lencséjének az anyagában, itt is a lencse anyagában vannak olyan anyagok beépítve, ami megköti gyakorlatilag az UV-t.
1: Aha. Egyébként, ha már a szemüvegeknél tartunk, és nagyon fontos a védelem szempontjából, hogy a csak sötétített szemüveg is jó hatású lehet, vagy pedig kifejezetten keresni kell az UV védelemmel ellátott szemüvegeket?
2: Igen, ez jó, hogy tisztázzuk. Tehát ahogy mondtam, az UV védelemért felelős anyag az a lencse anyagában van belekeverve. Viszont a sötétedés az egy teljesen más dolog, ami lehet az anyagban is, de lehet a felszínén is. Tehát ez azért is fontos, mert tehát a szemünk az rendelkezik egy természetes védekezési mechanizmussal, tehát ha túl erős a fény, akkor egyszerűen a szivárvány hártyánk, ez a színes rész, az beszűkül, és akkor a szembukarunk beszűkül, kevesebb fény jut a szemlencse irányába, illetve a retina irányába. Azonban, hogyha megpróbáljuk átverni a szemünket, és teszünk elé egy napszemüveget, vagy nem egy napszemüveget, hanem egy sötétített lencsét, akkor megtágul a szivárványhártyánk, hogy több fényt engedjen be. Viszont ha ez a lencse nem rendelkezik UV védelemmel, akkor a káros UV sugárzásokkal nagyobb mértékben éri el a szemlencsét és az ideghártyát. Tehát ezért is nagyon fontos ez, hogy a napszemüveg igenis UV védelemmel rendelkezzen, ne csak egy sötét napszemüveg legyen.
1: Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, amiről beszélünk, mert ugye valóban a szemünk egészségét, épségét védhetjük meg, és talán még mindig nincs eléggé a köztudatban, vagy tudod, ha a fejünkben ott is van, tehát tudunk erről, van róla információnk, nem feltétlenül alkalmazzuk. Tehát te pedig olyan szempontokat mondtál el az elmúlt két órában, amik hát egész egyszerűen elsődleges fontosságúvá teszik a szemünk védelmét, a szemünk egészségét, már csak azért is, mert például, de ezt is most nem tudom, ki tudta, hogy akár szürkehályok is kialakulhat. De még ennél sokkal súlyosabb szövődmények is.
2: Igen, érdemes időnként foglalkoznunk a szemünk egészségével, és fontos gondoskodnunk a szemünk védelméről napszemüveggel, és fontos az időszakos szemészeti szűréseket is elvégeznünk. Tehát ha nincs is semmilyen panaszunk, akkor is felnőtt korban érdemes legalább két évente egy teljes körű szemészeti vizsgálatot elvégezni, ugyanis a betegségek egy része semmilyen tünetet nem okoz az elején, sőt, még később sem.
1: Na hát, egy újabb érv. Nagyon igen. Szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Dr. Gergely Róbert, szemész, szemsebész volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapat sportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek, hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncert látogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 11. kerületben a panelek és a kertváros határán, az Ildikó tér közelében áll Budapest talán legfurcsább temploma, amely leginkább egy lezuhant UFO-ra hasonlít. A külső-kelenföldi református egyházközség temploma olyan, mintha egész testével az ég felé fordulna. A hatszög alaprajzú épület tömböt a síkjára 45 fokos szögben megdöntötték. Tetejét térrács borítja. Az 1950-ben megalakult egyházközség temploma 1979 és 1981 között épült fel. A helyi legenda szerint a környékbeli lakosok, látva a furcsa vászszerkezetet, eleinte rakéta kilövő állásnak vélték. Tervezője Szabó István volt, aki az éppen csak nem tiltott, de nem is nagyon tűrt templomépítés élharcosa volt a Kádárkorban. Az ő nevéhez kötődik a szocializmus alatt épült első templom is, a Minden Szentek temploma, a Farkasréti temető főbejáratánál.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és ésszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balog Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen